decisions I have made in my public life, I have always tried

Hasta la

első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

Filmfest Színpadán, Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kuma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Fogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.

0: akkor a 12, most már 13 perc van a Rádió Mora stúdiójában, jelentkezünk a 15 éves darálóval. Én DJ Kessler vagyok, a házigazda, velem szemben pedig a ma este sztár DJ-je Armin S, akit már gyakran láthattatok, hallhattatok itt a Rádió Morán. Szervusz, Armin!
1: Szép estét, sziasztok!
0: Fia, erre a zenére nem számítottam. Set Fire to the Rain plus Rain.
1: Rain. Így van.
0: Akkor össze is kosszol két zene címmel is.
1: Ez a zene, ez konkrétan, ha jól tudom, akkor a kedvenced.
0: Igen.
1: Legalábbis az egyik kedvenced.
0: Az Adele az nem feltétlenül, de így együtt ez tök jó hangzott egyébként. Mi újság, Armin, mesélj valamit. Miért is vagyunk ma itt?
1: Régen voltunk itt.
0: Igen.
1: Egészen pontosan nagyjából egy éve.
0: Igen.
1: Ugye a fesztivál szezon előtt.
0: Igen, tényleg.
1: Illetve ma a darálónak van egy elég érdekes évfordulója, hogyha
0: Igen.
1: lehet így mondani.
0: Megmondom őszintén, nem egészen ma, de nagyjából ma, ugyanis 2011. június 17-én indult a Daráló Radio Show az első epizóddal, ami még nem egészen úgy ment, ahogy terveztem, de már adásba került. Ott eredeztettem a műsort, mondhatjuk.
1: Igazából a mai adásra működött minden flottul.
0: De ugye? A hallgatók ezt nem hallották.
1: Se nem látták, ugye?
0: Igen.
1: Fontos információ, hogy a normál adásmenethez képest van egy kis eltérés. Twitch-en is elérhetők vagyunk, twitch.tv/DJArminS, hogyha minden igaz.
0: Igen, ez a te csatornád, neked kell tudni tulajdonképpen.
1: Hát rában mindig ilyenkor használjuk, amikor valami történik.
0: Igen, igen, itt egyébként próbáltatok ilyen kamerákat beállítani, megnézzük, hogy mennyire lett jó.
1: Egyébként nagyon masszív 2 óra volt az elmúlt, tehát...
0: Igyekeztem jó zenéket összeválogatni, igen, nem tudom, hogy a trance az nem mindenkinek a szívvel csücsködött, nekem igen, úgyhogy...
1: Hogy a kedvence rólad az Armin van Buuren,
0: igen,
1: talán.
0: Akinek egyébként hasonló jubileum van, csak önnek 25 éves a rádió műsora, nekem meg ugye 15. Hát mindenki a saját életének a kovácsa. Ja, na, de... hogy fogunk még valószínűleg fesztiválokról, meg mindenről beszélni, persze. De most milyen zene következik?
1: Kérlek szépen, The Heat jön. Itt jön Haskell-től.
0: Igen.
1: És a folytatásban pedig csupa olyan zene, amire nem is számítunk, én magam sem, de se, meg szerintem a hallgatók sem. De menjünk tovább, hiszen mi csomós kezdtünk, aztán majd belerázadunk, beszélünk sokat, de
0: nem olyan, inkább többet zenélünk.
1: Így van, inkább igen.
0: Engedd el a lópot.

0: élőben vagyunk, itt a Rádió Mora frekvenciáit, 98-80, 92-80, nem sokára pedig még több frekvencián. Én DJ Kessler vagyok, velem szemben pedig Armin Ess, aki nem értettem, mit mondtál.
1: Okay, house.
0: Igen, nem sokára érkezik.
1: 89.
0: Frekvenci. Így van, pontosan. Hát,
1: ahogy nem
0: minden tudsz, látod, jobban előjut eszedbe, mint
1: igen,
0: nekem.
1: Igen, azt tudom, hogy mi jön majd ilyen helyzetekben, de az, hogy milyen zenét játszunk, azt nem tudom.
0: Ez hogy ezután mi fog jönni, amit mit te mi raksz, mit raksz, de azt nem
1: tudom. Na jó, az Café Del Mar lesz, természetesen.
0: Ah, oh, az mekkora klasszikus. Nyilvánvalóan nem az eredeti lesz.
1: Lényegében, amúgy az eredeti. Lényegében summer opening van, csak nem találtam meg a line-et, amit lehetett volna húzni. Visszaszokunk, próbálunk visszaszokni, mert azért egy év hiánya az azért sok.
0: Igyekszünk azért néha live-ot is csinálni.
1: Tehát jövő héten. Vagy holnap weekend kick-off.
0: De már, remélem, már kész vagy a műsora.
1: Ez az ismétlésben. Nem, na. Egyébként lassan elkezdünk fesztiválokról is beszélni, mert két hét múlva, hogy a kezdődik, tartol a Sopron Fest.
0: Igen.
1: Illetve már jövő hét szombaton.
0: Olyan gyorsan van az idő, hogy már sem tudom, hogy hol vagyunk. Csak a múlt héten volt a Novarok, most meg már a Sopron Fest, ezt a minden.
1: És nem ázott el mindenki.
0: Így van.
1: Kivételesen.
0: Alulról. Mert kicsit sárgó.
1: De belülről biztos.
0: Igen, meg belülről. Na.
1: Mondjuk el az elérhetőségeinket, hogyha valaki szeretne nekünk írni, akkor hol találj meg minket?
0: Van egy e-mail címünk, ez a daraló@radio-mora.at, vagy radio@djarminus.com.
1: Oda is nyugodtan jöhetnek az információs e-mailek, meg a kérések, hogy mit szeretnétek kérni, vagy mit sem.
0: Igen.
1: De menjünk vissza a zenékhez, mert sok Café Del Mar érkezik itt a 98-8, 92-8, Rádió Morán.
0: Kíváncsi vagyok én is.

0: Bocsánat. Be van loop, de kérdeztem, ez már a loop?
1: Ez a loop,
0: értem. Ez erre kell rábeszélni.
1: A kéne.
0: 22 óra 46 perc van.
1: Úristen.
0: Very big. Für unsere deutschsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die 15 Jahre Daralo Radio Show Special. Sendung heute live aus dem Radio Mora Studio am Hauptplatz in Oberpullendorf.
1: Alles Gute, super, Wurstel!
0: Danke. Und neben mir, also vor mir steht unser Star-DJ der Nacht, Armin S. hier im Studio. Na, servus, Armin.
1: Naja. Szevasz!
0: Mit hallottunk most?
1: A Calabria volt a 2026-os verzióban.
0: Nem is hallottam ezt még.
1: Tommy Pilottól, azért nem hallottad.
0: Aha.
1: De ez ilyen tipikus olyan DJ, aki, vagy producer, aki nem sok zene által ismert, de van egy olyan, ami alapján fölismerhető. Ez például ez a Calabria 2026.
0: Hát, egyébként kifejezetten jó szólt, de még a hallgatók is értékelték. Beszéljünk a fesztiválokra?
1: Beszéljünk a fesztiválokra. Láttad rajtam, nem? Ez az a készítés, hogy úristen, beszéljünk.
0: Így van, igen. Na, mivel kezdjük? Sopron Fest,
1: így van.
0: Nem sokára.
1: Sopron van, nem csak Sopron értem.
0: Így van.
1: Szóval
0: lesztek sztár nemzetközi előadók is, népszintű szám szerint 2 idén.
1: Kruder és Dorfmeister.
0: Illetve a The Prodigy.
1: Így van.
0: Az Egyesült Királyságból, ha jól rémlik. Meg persze még a hazai,
1: magyarországi
0: előadók színe, java, krémje.
1: Hogy a lényeg az, hogy egy héttel korábban már megy a warm-up hét, június 27-től.
0: Igen, talán. Különböző programokkal, Sopron szerte, kiállításoktól kezdve, beszélgetéseken át, nem tudom, mindenféle irodalmi rendezvény. Ilyen túrák is lesznek.
1: Van börtön túra ismét.
0: Tényleg, de szerintem az már most betelt, nem tudom, nem vagyok benne biztos, de mindig ez szokott történni egyébként.
1: De egyébként olyan előadók jönnek természetesen, mint Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma. Egyébként Beethoven-Hoffi a Vasvillában is tartott egy ilyen vokációt, egy ilyen nyár.
0: Fel is dobta a TikTok, meg nagyon menő volt, hogy az én időmben nem volt olyan, hogy Zézáról eljött volna egy ilyen, éppen akkor népszerű előadó. Ez egy nagyon jó marketing, vagy promóciós.
1: Főleg úgy, hogy daytime volt.
0: Igen.
1: Meg a nyereményegyeket is kiosztották.
0: Tényleg nyertek. Aki jól tanult, az kaphatott.
1: Megérte jól tanulni.
0: Igen, így van. Nem csak
1: miért tanulja jól? Sopron Fest jegyet kapsz. Vagy béletet.
0: Igen.
1: Közben még ott lesz Jude Law, Halott Pénz, Kisper és a Borz, Walmart, illetve Well Hello is, illetve számos support előadó. Secret Factory, a Secret Gardenből, Sissi is ott lesz, Lilka. Egyébként én nem értem, nyilván az, hogy jön majd a nyári szünet, és akkor el tudnak menni, vagy aki szeretne, hogy a jobban részt inkább a diákok el tudnak menni csütörtökön már a fesztre. Mert például ott lesz a Chaos Disco. Tavaly nagyon jó volt. Egyébként te is ott voltál, és én is.
0: Lehet, már.
1: Nagyon jó volt. Úristen. Csak az a baj, hogy akkor fel kéne menni csütörtökön este 11-re talán.
0: De még az lesz, hogy lesznek éjjel is programok, nem?
1: Persze. Igen. Ott az például DJ Joko.
0: A tényleg, az örökös tagja minden soproni fesztiválnak, minden soproni események.
1: Groove
0: és
1: House.
0: Volt már itt nálunk a stúdióban is Joko, úgyhogy...
1: Hát igen, most lényegében a programot hostolja, mert ugye lesz Groove House, LFM talán? Illetve még egy előadó, de azt hiszem, hogy ezt nem fog eszembe.
0: Mindegy.
1: Lényeg az, hogy soproni

0: in Oberpullendorf auf 98.8. Yes, AM. Nein, nicht so lang,
1: yes.
0: 92.8 and 98.8. Igen. De amúgy mondhatnám hozzá
1: 92.8.
0: Szóval, hogyha
1: közel felmondatsz
0: ilyen nem, szignalt. Nem, mert egyébként 98.8 és 92.8. Igen, de angolul nem hangzik olyan jól. Na mindegy. I'm sorry. I'm very proud of this imaging which we have at your radio show. Yeah, thank you, my colleague. Arvid S.
1: Nagyon itt vagyunk, igen. Jó kis koronita volt. Pure Beat.
0: Tahókik.
1: No one. Tahókik. Ahogyan Pixon mondaná, Tahókik volt. De szerintem ez a zene, ez nagyon jó. És egyébként ez most jelent meg 2026 nyári.
0: Ó, hát akkor ez egy friss, ez egy aktuális nyári. Abszolút. Magyar nyári sláger ráadásul.
1: Nekünk magyarok vagyunk, de Ausztriában. Beszéljünk tovább a fesztiválokról.
0: Bocsánat, hadd mondjam el neki, egyébként egy ilyen küldetésem az, hogy Ausztriában is bemutassam a kiváló magyar zenéket.
1: És ez az.
0: Igen, abszolút. Na, beszéljük akkor a fesztiválokról. Lesz például jövő héten, június 26-án és 27-én Szalónak Várán lesz az Under the Bridge Fesztivál. Tudod, miért ez a neve? Mert a Szalónak Váránynak hídja alatt van, igen. Ami bőzött a várba, az alatt a híd alatt. Pénteken a Floyd Division, akik egy osztrák Pink Floyd tribute zenekar, Zelda Weberers, illetve a Beton Watte, és szombaton pedig Endless Wellness, a Furkin Magyarországról, ugye ők egy, mit játszanak, ilyen ír rockot, mi az, hogy mondják azt, tudod? Na igen. Csúró 60, Csúró Films 1 cikk, Dújzosság, és a The Blutzenfetten Topfennakkal is ott lesz, ők elég ismertek itt a környéken. De milyen fesztivált hoztál még te?
1: Hát ugye ez volt az ilyen, inkább könnyű zenei, meg inkább ilyen, ez a
0: meg lokális.
1: Így van.
0: Igen.
1: Én meghozom a mainstream, elektronikus nemzetközi vonalat. Sopran Fest után egyszerre következő héten indul az Electric Labs Salzburgban, a Salzburg Ringen, július 9 és 11 között idén eléggé egy masszív line-upot tudtak összerakni.
0: De mondj egy pár nevet.
1: Swedish House Mafia.
0: Mind a hárman.
1: Így van. Axel Ingrosso és Steve Acero.
0: Igen.
1: Mind a hárman. Láttam már egyébként Axel Ingrosso-t a Volton 2016-ban, de így, hogy
0: nem is emlékszem, volt Sopronban.
1: Így van, 2016-ban. Mm-hmm. Egy örök emlék.
0: Édesem, az 10 év volt.
1: Igen, és hál' Isten most talán látom őket. Illetve jön még John Newman ugyanazon a napon, mm-hmm. lesz az opening ceremony, ugye
0: Ő is volt a World Festivalon egyébként, őt meg én láttam.
1: De akkor még nem DJ-ként.
0: Hát nem, hanem
1: éreként. DJ-ként lépve, jobbára. Jön a kedvenced, Armin van Buuren.
0: A Drusszád. Van egy közös képetek.
1: Így van, Arminék,
0: igen.
1: Gömüzsel, Kran Gusztler, Dimitri Vegas, Like Mike-nék.
0: Uh-huh. Mostában egyedül szokott fellépni egyébként.
1: Igen.
0: Ha jól emlék, a Tomorrowlander is egyedül volt.
1: Így van, illetve illetve egyre több a saját zenéje. Tehát amikor nem együtt vannak, hanem csak Dimitri Vegasként. Illetve vannak vinyl szettjei.
0: Igen, az is volt Tomorrowlander, igen.
1: Mondta, vagy igen. Illetve a Paul Kalk benne is jön.
0: Legnagyobb elektronikus zenei nevek.
1: Vagy Holy Priest.
0: Szép ezt verve minden jobban.
1: Illetve ugyanazon a hétvégén van még az Ultra Europe is, Split, Horvátország. Adam Bayer, Refrojack, Armin van Buuren, Kelvin Harris, a DJ Snake.
0: Armin egyiket nagyon megküldi akkor ezt a nyarat is. Most volt a héten Vietnámban például.
1: Hát szerintem neki nincsen olyan a naptárban, hogy egy tiszta hétvégéje lenne. Mármint úgy, hogy tiszta, hogy nincsen
0: benne. Ja, értettem.
1: Hallgatok, nem biztos. Jön még Fisher, Hardwell, I Hate Models, John Summit, Martin Garrix, Maupi, Miss Mionic. Tehát azért jön a techno vonal is.
0: Igen. Egyesen Ukrajnából.
1: Oliver Heldens.
0: Uh-huh, meg Hollandiából.
1: Sanna Landry. Worship. Illetve olyan Dash Berlin is. Most már Dash Berlin névként. Mert ugye volt egy teljesen más formáció, hogyha minden igaz.
0: Én nem tudom, én Dash Berlin-ként ismerem, és ő eléggé jó trance dalokat csinált, úgyhogy...
1: Illetve olyan Plastic Funk. Mondjuk őt azért megnézni, mert...
0: Köszönöm az?
1: Rengeteg kollébé van például Tujamo-val. Ja, Tujamo meg ugye az Antoldról.
0: Lehet, hogy amit én tudottam, ő csak plastik valami, de nem tudom mi. Na mindegy.
1: Egyébként még Romániába is átmehetném, mert ott meg az Antold van.
0: Igen,
1: tehát az eléggé erős egy line-up van.
0: Nagyon sajnálom, hogy Magyarországról kiesett a Balaton Sound, egyébként az nagyon hiány. Kótóból.
1: Viszont azáltal, hogy kiesett a Balatonszent Magyarországról, Zomerdiból, így lehet, hogy egyre több DJ tud jönni a környező országokba, mert felszabadult az, mondjuk az a, az a slot, ahol mondjuk a Balatonszent lett volna.
0: Azért a szigeten vannak elektronikus nevek. De most ebben nem menjünk bele, hanem kell menjünk bele abba, hogy mi megy itt nálunk.
1: Gyurvit megy.
0: Igen, és Gyurvit megy,
1: utána kijön. Most megy Retrovisionre. És a fényre. Egy átdolgozás jön.
0: Ah, oké. Okay. Daraló.
1: A Rádió Morán.
0: Daraló Kukac Rádió, kötője mora.at az e-mail címünk. És persze, igen, tudtok minket Twitch-en is nézni. Twitch.tv per DJ Armin S.

e-mail címünk továbbra is daralló@radio-mora.at, illetve megtaláltak minket Facebookon és Messengeren is, Daraló Radio Show néven vagyunk elérhetőek, nem sokára pedig lesz majd egy új homepage-ünk is, addig is daraló.at.hu. Élőben vagyunk innen Felsőpújáról, a lemezjátszóknál DJ Armin S.

0: Camel DJ Kessler, én vagyok a Radio Host, köszönöm ezt a remek szignát, velem szemben Armin, aki szeret elmondani egy történetet.
1: Igen, egyszer volt, ha nem volt. Nem, lényegében ugye a Weekend Kickoffban a szombat, minden második szombaton este. Nem így gondoltunk erre. De nem.
0: Na, szóval, minden második szombat este van egy műsor, úgy jönnek, hogy Weekend Kickoff, ami ott te csinálsz.
1: És én vagyok benne, igen. És én vagyok benne.
0: Radio Host Armin S.
1: Így van. És arról szeretnék beszélni, hogy az elmúlt, nem tudom, nagyjából egy-két hónapban, az elmúlt egy... Ja.
0: Mi?
1: Az elmúlt két hónapban rengeteg embernek osztottunk ki jegyeket. Fesztiválokra.
0: Igen.
1: Electric Labra. Jobbára. És az az egészben az érdekes, hogy azért megosztottam én is például az Instagramon, a személyes Instagramon, meg ha minden igaz, akkor ti is megosztottatok valamit a...
0: Volt, történt ilyesmi, igen.
1: Előfordulhat, történt ilyesmi. És ahhoz képest mégsem volt olyan olyan nagy vibe, vagy olyan... Nem volt felhype-olva, hogy mondjuk úgy, pedig aztán lényegében mi volt? Fesztivál belépő, ugye bérlet, tehát az a három napra, uh-huh. Úgyhogy
0: ez a történet.
1: Igen. Megyünk szomorú tovább a zenékkel, mert itt a belupolás az
0: is. De ez az élő adásnak a varázsa, nem lehet minden tökéletes.
1: Így van, élőben vagyunk, Twitch-en is lehet minket követni.
0: Hol?
1: Ami twitch.tv/djelmenes.
0: Igen, ez a te személyes Twitch csatornád, ami csak ilyenkor megy egyébként.
1: Így van. És van, amikor megy, van, amikor nem. Van, amikor beakad a kép, van,
0: most,
1: amikor nem.
0: Most nem, most tökéletesen megy, és azt is látják, ha nézik, hogy mutogatsz.
1: Igen. Ugyanis, Eminem, és videót mi megy már a háttérben, hogyha menjünk vissza zenét.
0: És habusítom, figyelj.
1: 98-98, 92-8, és Rádió Mora.
0: Pont hát, kötőjel, Mora. Pont, hát.

0: on 98.8.
1: Ez még mindig a Dorado Radio Show 15 éves különkiadás, hogy vagyok. Nem tudok már beszélni. Szóval, velem szemben DJ Arvines keverőpultnál, ez pedig hát a Loco volt, de nem tudom, hogy ki volt itt az előadó, mert...
2: Bestie Funk.
1: Oké, mert ugye az Gordo.
2: Gordo. Igen. Aki jön egyébként a Magyarországra, Pestre, a Budai Várba.
1: Azt a videót. Az egy jó.
2: Egy jó. Dobálja fel a Facebook.
1: Az egy nagyon jó location ilyen portikra egyébként.
2: Abszolút, amúgy igen, igen.
1: És, ja.
2: Hát egyébként, mert kiajánlottunk mindent, az egész életünket kiajánlottuk itt. Ultra Europe, Elektrika, Sopron Fest, minden.
1: Ugye az is érdekes dolog, hogy most nagyjából a Sopron Fest-tel lesz egy időben a Donauinsel Fest is. Európa legnagyobb szabadtéri ingyenes fesztiválja.
2: Mennyi volt a
1: Bécsben, a Dunaszigeten a látogatószám?
2: Aha.
1: Hát nem tudom, mindig ilyen milliós, tehát hogy csak ugye ott nem lehet nagyon, mivel ingyenes nincs egy jegy, ezért nem lehet annyira tudni, hogy most akkor... Tehát valaki, mit tudom, kibelépked 10-szer, és akkor azt is, hogy beszámolják nyilvánvalóan. Ja, hogy hát most összeszóval nem készültem föl.
2: Menjünk rá egyébként a programok, én felkészültem.
1: Oké, ja, mert öltözben az a kis eszköz.
2: Így van. De egyébként az a baj, hogy a Donauinsel Fest weboldalán nem nagyon lehet kiigazolni,
1: mert
2: hogy...
1: Mert irdatlan sok helyszín nagyon van, sőt valamelyik helyszín egyik nap ez, másik nap az. Általában az a nagy színpad szokott lenni, az egyik nap rádió vínes, a másik nap ödrájos, és akkor tök más programok vannak, így kicsit nehéz kiigazodni. De az egyik nagy ausztriai kereskedelmi rádiós mindig jelen szokott lenni, legalább az egyik. A Koronás, meg a másik a
2: Borkácsáruház egybe.
1: Ja, igen, meg a
2: Koronás,
1: másik.
2: A Koronás Rádió plusz a...
1: Meg a három számos rádió is ott szokott lenni.
2: Mi nem tudom, mire gondolod.
1: Mindegy.
2: Egy
1: 8-assal kezdődik.
2: Egyébként a Koronás Rádió, egyébként nyugodtan kimondhatjuk, mert ez lényegében egy programajánlónak.
1: Oké.
2: Viszont most nem Obi Krone Hit Stage, hanem Erste Bank Krone Hit Electronic Music bűne. Bovski lesz ott Medun. Uh-huh. Medun egyébként szerintem egy nagyon tehetséges osztrák DJ. Hamarosan tőle is jön egy mashup.
1: Kíváncsian várom.
2: Illetve Krone Hit Clubland, mondjuk ez meg kell egy másik programja. Ott lesz Eli Oaks, szintén érkezni fog hamarosan tőle egy zene. Én őt imádom. A TikTokon láttam meg a videóit, és ott dobta föl azt, hogy milyen új átgondolásokat csinál. Például mindegy, nem mit az.
1: Nem baj. Ott lesz még egyébként Kirara, Dominic Jardin, Toby Romeo, David Puentes, például csak
2: Németországból.
1: Pár nevet említsünk. De egyébként a nagy színpadon is lesznek érdekes előadók, például nagy színpad, Wien Energy Rádió, FM4 Rádió, Wien Hitadi Ödráj Festbűne, például lesz, tavaly volt a Sopron Festen, és az Earth, Wind and Fire Experience-ban Al McKay, például az lesz itt is, meg kicsit lapozgató, egyébként három napon lesz, péntek, szombat, vasárnap, és például lesz, jaj, hát kedvencünk, Alefárben, várjál.
2: Tényleg?
1: Igen.
2: Várj. Alefárben egyébként nagyon jó fej volt, tavaly a Sopron Festen, ugye nyilatkozott is nekünk.
1: Hol van, várjál?
2: Nyilatkozott rádióknak. Illetve Dominic Jordan is lesz, Toby Romeo szerintem az egyik, ha nem a legnagyobb osztrák DJ.
1: Várjál, most fie.
2: Alefárben rohan szó, ugye?
3: Hi, Leute, ich bin Alefárben und ihr hört Radio Mora.
2: Oh yeah.
1: Na, de most... Ja, ez Fat Tony is egyébként, csak így kibökte a szememet. Mivel menjünk tovább?
2: Fat Tony-t mondtál?
1: Igen.
2: Ez ő is nagyon jó.
1: Kamrád, meg Nico Santos is, hogy egy kicsit popzenét is említsünk.
2: Például a Kamrád, ez szerintem hazajár a Budapest Sportba. Rengeteg szerepet fel, szintén egyre.
1: Igen, amiben egyes van a nevében.
2: De nem biztos, hogy egyesnek minősül. Viszont megyünk tovább a zenéken, mivel nagyjából egy 15 percünk van hátra. Egy személyes kérésed jön.
1: Na melyik?
2: Fog érkezni. Csembek és a Pozitív.
1: Hú, ez egy nagyon jó zene. Ez egy fesztivál, egy nagy hangrendszerre nagyon jó hang, nagyon ott szólna. Úgyhogy hangosítsátok föl ti is, az autóban a rádiót, és mehet.
2: Vagy otthon, hogy a házi buli van. És hallgassatok minket itt a 98.8, 92.8 és a rádió kötőjel mora.at-n.
1: Köszönjük!

0: ez volt a Dorello Radio Show 15 éves külön kiadása a keverőpultnál. Armin S. volt az első,
1: két órában.
0: Én voltam a második két órában. Te, és te vagy a live mixek mestere itt ebben a rádióban, úgyhogy...
1: Akkor hamarosan érkezünk újra egy új részre.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Dying plusz Dynamite, Lady Gaga, minden volt itt. Lady Gaga volt? Lady Gaga volt.
0: Adele biztos, hogy volt.
1: Minden volt, minden volt.
0: Nem változtál a kameraképet.
1: Köszi a meghívást, elnézést.
0: Örülök, hogy itt voltál, és
1: szókjuk még
0: van
1: ezt.
0: Egy kivépő zenénk, az biztos.
1: Sub-Zero Project, aki konkrétan a ugye DJ páros, és konkrétan a hardstyle-nak élnek, úgyhogy...
0: Még annyit hadd mondjuk el, téged hol lehet elérni?
1: ahol megtalálnak.
0: Milyen elérhetőségeid vannak?
1: Instagramon megtalálnak Armin Csiposz néven, djarminus.com-on, és nagyjából ott minden egyes podcast részlet, vagy podcast epizód elérhető, majd ez a műsor is feltöltésre kerül a következő napokban. És természetesen podcasten és Armin ezt a podcast, vagy Weekend Kickoff by Armin ezt néven lehet engem megtalálni. Illetve minden második szombaton este 8 és 10 között.
0: Igen, a
1: rádió. Weekend Kickoff van.
0: A rádió kötője mora.at-n is megtaláltok minden infót a Weekend Kickoffról és a Dorello Radio Showról is. Köszönöm, hogy itt voltatok, és jöjjön a sound. Mi? Baj, elfelejtettem. Sub-Zero Project. Összekeverem mindig a sound
1: rajta. F System.
0: FTS.
1: Igen, köszönjük szépen mindenkinek, aki hallgatott minket. Szép estét, ciao!
0: Azután pedig jön a Transmission majd itt a Rádió Morán. I live for the weekend. I live for hard styles. I live for hard style, baby.